Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve. Ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot tegnap fogadta el az Európai Bizottság. Magyar Péter miniszterelnök ismertette, Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata. Posvai Gábor, sportért és felelős belügyminiszter közösségi oldalán hangsúlyozta, cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett fontosnak nevezte az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba elnök megbízatását. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közölte, az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja az NFI működését. Magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál rövid filmes szekciójában. A Tesztpálya című 15 perces magyar-angol-amerikai alkotás a Zalazón tesztpályán játszódik. Rendezője az amerikai Lydia Cornett. Módosítani kellett a kékszalagvitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy minden vitorlás biztonságosan tudjon hajózni a sekélyebb vizeken. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-vel csökkentheti. A mezőn július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Utcabált rendez ma este a francia intézet a Dunapart épület előtti téren. A látogatók francia és európai fajátékokat próbálhatnak ki, majd megismerhetik a frankofón Afrika ütőhangszereit, ritmusait és táncait. Az esti koncerteken több zenei stílust ötvöző zenekarok lépnek fel. Ezután az utcabál késő estig szabadtéri táncparkká alakul. A zenei programok mellett gasztronómiai élmény is várja az érdeklődőket, akik a többi közt olvadt sajtó szendvicseket, különleges pizzákat, valamint italokat és fagylaltot kóstolhatnak. A rendezvény ingyenes. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és a délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazz világ közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes a rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szó-szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportrén nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A Marciványi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A Junior Prima díjas Egri János Junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior trió tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Beslin Bettina. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasztal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Altiszteket avatnak ma a Hősök terén, a Magyar Honvédség mintegy 500 katonája tesz esküt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését, és végezne vagy megpróbálna végezni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai-izraeli légi csapásokban megölt Ali Hamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére biztattak. Az iráni külügyminiszter bírálta az Egyesült Államokat, amiért újabb szankciókat vezetett be iráni pénzügyi intézmények ellen, megsértve a két ország júniusi megállapodását. Abbas Araghchi szerint Teherán betartotta a szavát és közölte, a vállalt kötelezettségeknek csak mindkét ország részéről van értelme. Az amerikai lépés azután történt, hogy Donald Trump elnök semmisnek nyilvánította a tűzszünetet, miután Washingtont és Teheránt egymást vádolja a konfliktus újbóli eszkalációjával. Ma van a Srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapja. 1995. július 11-én a boszniai szerb elnök Srebrenica környékén 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Szerbia elismeri, hogy borzasztó bűncselekményeket követtek el, de álláspontjuk szerint azokat nem lehet népirtásnak minősíteni. Heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel lecsapott Japán déli részére a Bavi tájfun. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. A térségben 345 repülőjáratot töröltek, Okinaván pedig több mint 24 ezer háztartás áram nélkül maradt. Tajvan északi részén 14 ezer embert evakuáltak. A vihar a hétvégén a kínai Wenzhou térségét is elérheti, ahol 700 ezer embernek kell elhagynia otthonát.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Miles Davis több szempontból is fontos nekem, egy része a tanulmányaim alatt nagyon-nagyon sok Davis felállást hallgattam, ami kapcsán megismertem mondjuk John Coltrane-t, más számomra fontos zenészeket, Scofield-ot, Milestone-t, stb. Illetve az, hogy én élőben hallhattam őt egyszer a budapesti második koncertjén, az is szintén nagyon-nagyon nagy hatást tett rám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Visszautazhatunk-e egy picit a pályád, illetve hát ebből a szempontból még az életed első éveire is, amikor is azt feltételezem, hogy az első nem is feltétlenül jazz, de általánosságban véve zenei élményért.
2: Nagyon szerencsésnek mondhatom magamat ebből a szempontból is, mert a szüleim figyeltek. Az én anyukám óvónő volt, még mindig az, már nyugdíj után is ebben dolgozik, és a keresztanyámnak volt egy zongorája, ahová én előszeretettel leültem, és azt így piszkáltam, hogy a gyerekek szokták. De az egyik alkalommal elkezdtem valamit játszani rajta, és az én anyukám ezt meghallotta, hogy ez egy óvodában tanult dal, amit mi akkor tanultunk a napokban, és ezt én elkezdtem ilyen egyújjasan gyerekmódra kikeresni a zongorán, és addig-addig, amíg le nem tudtam játszani, tehát hogy mentem a billentyűkön szépen, és megkerestem a dalt. És mivel erre felfigyeltek, és időben figyeltek fel, ezért aztán engem egy nagyon jó iskolába irattak Miskolcon. Én Miskolci környékén nőttem fel, Miskolcon születtem. Az ottani fazekas iskola az egy nagyon híresen jó volt zenéből akkoriban. Remélem, hogy még mindig így van, most nem tudok róla aktuálisan, de akkor az egy nagyon erős iskola volt. Még a Kodály módszer szerint sok énekórával, beépített zeneórákkal, tehát a hangszeres órák is ott voltak, ott történtek, meg nem kellett külön zeneiskolába járni, nagyon erős kórussal, amivel rengeteget utaztunk. Tehát ebből a szempontból is szerencsés vagyok, hogy nagyon fiatal koromban már én gyakorlatilag világot láthattam a zene által, zenének köszönhetően.

0: És az első jazz emléket, ha fel lehet idézni?
1: Az első jazz emlékem az pedig a konzervatóriumhoz kötődik, a Bartók Béla, most Bartók Béla Zene és Táncművészeti Gimnázium néven találhatnak már rá erre a hallgatók. Ott én klasszikus éneket tanultam, tehát én gyerekként zongorista voltam, klasszikus zongorista még a fazekasban, és utána irányítottak tovább a nagyon jó tanáraim a konziba, ahol pedig klasszikus énekes lettem, de ott elindult egy jazz tanszak közben, ahol először még nem volt ének. Ez nagyon érdekes, mert ugye azt tudjuk, vagy gondolhatja mindenki, hogy az éneklés a legnépszerűbb mindig. De szerintem a klasszikusban is így van, meg a jazzben is így van. Legalábbis én ezt érzem, amikor a tanítványok is így ömlenek felém, hogy énekelni nagyon sokan akarnak tanulni, mondjuk kevesebben, mint nagybőgözni, sajnos, pedig gyönyörű hangszer az is. De hogy nem volt még akkor ott a kezdetekben énekszak, jazzénekszak. És minket, klasszikus énekeseket kértek meg a hangszeresek, hogy a vizsgáikon segítsünk be. És hát ott kinyílt egy új világ számomra zeneileg, és azt mondtam, hogy így is lehet, hogy nem a kotta szerint megyünk, és hogy az nem hiba, vagy akkor én nem rontom el a zenét, hogyha nem azt játszom, ami a kottában van, hanem van ez a szabadság, meg hát nyilván a harmóniák, és az az egész zenei világ, ami ott kiömlött elém, kibomlott, kinyílt egy ilyen varázskert a füleim előtt, az teljesen magával ragadott, és ott én elfordultam. Egy balkanyart vettem, és jazzénekesként elkezdtem. Tehát elkezdtem tanulni. Utána hál' Istennek hívtak oda egy nagyon remek tanárt, a Pocsai Krisztát, aki szintén egy miskolci lány, és ő kezdett ott el minket tanítani, és ezért is nagyon hálás vagyok, hogy nekem ő volt az első jazzének tanárom.
0: És itt vissza se néztél klasszikus énekkel, egyszer s mindenkorra leszámoltál?
1: Nem is lehetett volna, és nem is akartam volna, mert szóval én a konzi után nem Budapestre jöttem. Egy ilyen Varga betűt leírtam, elmentem Grazba tanulni, az ottani Zeneművészeti Egyetemnek a jazz tanszakára, ahol, ami azért csodálatos, mert ott amerikai tanárok tanítanak. Tehát, hogy a műfajt tőlük érdemes megtanulni, hogy úgy mondjam. És ott is volt klasszikus, és amikor később hazajöttem a Zeneakadémiára, itt is végig volt klasszikus. Az egyik klasszikus tanárom rá is csodálkozott, egyszer még indexünk volt, és így lapozott oldalakon át, ugye a tantárgyakat, ahogy kereste a sajátját, hogy beírja a jegyet, és kérdezte, hogy maguk mennyit járnak iskolát, tehát hogy nekünk mennyi tantárgyunk van jazzistáknak, mert hogy mindennek volt klasszikus párja is, és mondta ő, és egyetértek vele egy kicsit, hogy nekünk valójában két diplomát kellett volna kapnunk, mert megcsináltuk a klasszikust is ugyanúgy.
0: Ezen a ponton, amikor megismerted a jazzéneklést, vagy kinyíltak ezek a kapuk, akkor technikailag is kellett bármin változtatni, ahogy jazzesen tudj énekelni, vagy pusztán az improvizációval lehet körülírni?
1: Köszönöm a kérdést. Ez négy nagyon kemény év volt, amire én átszoktattam magamat a jazz éneklésre, ugyanis elmentem tanárokhoz, és kérdeztem, amikor ugye volt ez az időszak, amikor el kellett döntenem, vagy nem is tudom, hogy ez kívülről jött-e, hogy nekem ezt el kell döntenem, vagy ez egy ilyen belső kérdés volt bennem, hogy akkor én most melyik legyek. És voltam én a Zeneakadémián is meghallgatáson, és kérdeztem azt a tanárt, hogy mi legyek én. Jöjjek a klasszikus világba, elég erőse az, amit én tudok, elég jó-e, idevaló-e, vagy pedig legyek jazzénekes, és nem tudtak rá válaszolni igazából. És ez is lehet, hogy jó, hogy nem lökött engem senki meg egyik irányba se, hanem hagytam ennek időt, és megtaláltam végül is az utamat, mert használom a mai napig is a klasszikus technikai tudásomat. Nincs kétféle helyes technika. Tehát az, hogy egy énekes hogyan lélegzik, vagy hogyan vigyáz a hangjára, vagy hogyan képez egy hangot, abban nincs különbség. Utána van különbség, amikor azok a rétegek rákerülnek, amitől ez jazzes lesz, vagy amitől klasszikus marad abban, de az ott az alja a tortának azért még nagyon sokáig ugyanaz.
0: És a klasszikus karriernek a célpontja mondjuk az opera színpad lett volna?
1: Ez nem derült ki számomra. Tehát, hogy én erre magamban sem kerestem már egy idő után a választ. Én voltam egyszer felvételizni a Zeneakadémián magánének szakra. Nem vettek föl, és akkor ez így én ezt így el is engedtem, mert közben már ott volt a jazz. Tehát azért adtam ennek egy esélyt, de nem haltam bele, hogy nem sikerült.
0: Tehát nem gyerekkori álmokat döntött így?
1: Egyáltalán nem. A zenészség nem is álom volt. Ez egy ilyen, úgy érzem, hogy egy kijelölt út volt, mert annyira automatikusan, vagy annyira természetesen jött ez az életembe, bele így organikusan ezzel, hogy mindig volt körülöttem hangszer, és mindig valamivel lehetett szórakozni, meg leszedni dalokat. Tehát nem éreztem azt, hogy én itt most olyat engedek amiről mindig is álmodtam, hanem egyszerűen csak mentem tovább egy másik úton, de zenészként.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: Egy jazzénekes mi alapján keresi, kutatja, hogy kikkel lenne neki a legjobb együtt játszani egy zenekarban?
2: Azért nagyon jó, ha az ember iskolába jár, mert ott rögtön adott egy közeg. Velem ez úgy történt, hogy amikor első évfolyamos lettem a Zeneakadémia Jazz Tanszakán, akkor volt egy Regős István nevű nagyszerű zongorista tanárom, aki sajnos már nincsen, és ő lett a zenekari gyakorlattanárom, és ő osztotta be, hogy ki kivel fog együtt játszani. Ez gyakorlatilag ilyen véletlenszerű dolog volt, órarend határozta inkább meg, hogy kik kerülnek össze, de ebben is szerencsém volt, mert nagyszerű zenészekkel sikerült rögtön dolgoznom, és ezáltal rögtön lett egy zenekarom, akikkel dolgoztunk sokáig, vagy később is. De hogy így válogatni nem nagyon lehet ott az elején. Engem volt, hogy kiválasztottak, még sokkal hamarabb, mint ahogy jazz tanszakos lettem, mert én 2005-6-ban jártam Grazba, és 2007-ben kezdtem a jazz tanszakot, viszont 2004-ben már a Balázs Elemér Groupban énekeltem, mert ők hallottak engem Miskolcon egy helyen. Koncertjük volt, és utána eljöttek valahová after partizni, és én ott léptem fel az akkori zenekarommal, az ottani zenekarommal, és ott hallottak engem.
1: Azért is kérdeztem ezt, hogy hogyan áll össze mondjuk énekesi szempontból egy zenekar, mert valahogy nyilván a jazzben is, vagy amúgy is az énekeseket szokták mondani, meg én is őket tartom a legkitettebb zenészeknek olyan szempontból, hogy nekik hát a hangszerük, szóval ezt sokszor elmondják, meg sokszor lehet is hallani, szóval a testük és azért a lelki folyamatok, és nagyon sok minden meghatározza azt, hogy hogyan szólalnak aztán meg, és hogy vajon milyen viszonyt kell ápolni a zenészekkel, hogy azt feltételezem, hogy nem lehet akárkikkel fellépni most énekesi szemszögből, mert ez valahogy egy olyan intim viszonyrendszert kell, hogy megköveteljen magának.
2: Ez így van. A lelki része miatt is így van, meg hát van más szempont is, tehát a megbízhatóság mondjuk nekem nagyon fontos. Hogyha megbeszéljük, hogy 11 óra, akkor az 11 óra. Ez sajnos nem megy mindenkinek. És lehet, hogy ez menet közben derül ki, és akkor változtatni kell, vagy váltani kell, mást kell keresni. De az elsődleges szempont mégis nyilván a zenészség, az, hogy van-e a két ember, három, négy, öt ember között kémia. Őket is figyelni kell, hogy ők hogy működnek együtt. Tehát az sem mindegy, hogy mondjuk egy ritmus szekciót hogy rak össze az ember. Lehet, hogy szerencsés, hogyha ők már nagyon sokat játszottak együtt, de ha én valami nagyon mást akarok zeneileg, mint amiben ők mondjuk nagyon jók együtt, akkor lehet, hogy nem az a tökéletes választás. De igen, az emberi faktor az nekem mondjuk nagyon fontos. Ez tény.
1: És hát nyilván nem lehet elfelejteni, hogy ez egyben munkakapcsolat is, tehát ez a munkátok, vagy a szakmátok. Szigorú tudsz lenni, hogyha valaki a bizalmadat egy kicsit próbára teszi?
2: Szigorúnak kell lenni. Én lehet, hogy nem tudok mindig olyan szigorú lenni, mint amennyire kellene, de lehet, hogy a zenésztársaim erről mást mondanának, ha megkérdezni őket. Nyilván meg kell beszélni, meg kell próbálni megbeszélni a dolgokat, és hogyha másodszor, harmadszor, ötödször sem hoz eredményt, akkor el kell búcsúzni szépen egymástól.
1: Visszakanyarodok egy kicsit oda, hogy a jazz éneklés megjelent az életedben. Ekkoriban kik voltak nagy hatással rád, akár külföldi, akár magyar, kifejezetten jazz énekesek?
2: Az első nagy löket az Diana Krall volt. Ami ugye olyan szempontból is lehet, hogy természetes, hogy ő akkor csinálta azokat a lemezeket, ahol nagy szimfonikus zenekar kísérte. És akkor az nekem egy tökéletes fúziója volt a klasszikusnak, amiben éppen voltam, vagy amiből így éppen félig távoztam, és a jazznek. És a hangszíne az fantasztikus volt. Az, hogy ő egy zongorista énekes, az nagyon megfogott engem, mivel én is zongorista voltam először, tehát abból jöttem. Tehát tudtam azonosulni ezzel nagyon. Aztán persze a Krista mutatta a nagyokat, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, tehát hogy akiket illik ismerni.
1: És mikor érezted azt először, hogy rátaláltál a saját hangodra? Feltételezem, először nehéz egy picit, főleg ezeket a nagyokat meghallgatva, és belecsöppenve, így mond a jazz szintérbe, úgy igazán megmutatni önmagad.
2: A régi zenekarom hívta fel a figyelmemet, amikor Grazban tanultam, és hazajöttem, és felléptem velük, És így rám néztek, hogy neked hogy lett 2 hónap alatt ilyen mélységed, mert hogy nem volt. Mm. Tehát a klasszikusban ugye minden egyvonalas C-től érvényes csak, az alá nem nagyon megyünk, viszont Grazban felhívták a figyelmemet arra, hogy mellkasom is van, és ott is szól a hang, és kellene ezt az éneklésben is használni, és megtettem, és azonnal nagyon feltűnő volt a változás.
1: Ez volt az a pont, amikortól úgy ez az igazán rád jellemző, vagy ez, amiből azonnal felismerhető hangod létrejött?
2: Azt hiszem, hogy igen, itt elkezdődött valami olyan, ami feltűnő volt már mások számára is, és ezáltal én is elkezdtem jobban figyelni rá.

0: mit a folyó ágy rég magába nyelt. Azóta nincs meg, és nincs második. Kutyánk a kert kapuban álmodik.
1: Lesi a holdat.

0: Ez a Jazz Portré, Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Amikor az iskoláidat végezted, akkor is már úgy szemlélted a tanárokat, hogy picit ott elültették esetleg a fejedben azt a gondolatot, hogy egykor majd te is oktató leszel? Most direkt azért így használom, hogy oktató, nem?
2: Köszönöm. Hamarabb történt mindez. Nekem az első zongora tanárnőm volt az... Én egy olyan zenész vagyok, vagy egy olyan ember vagyok, aki a tanáraimnak tanultam mindig, és ezt most így utólag tudom, akkor nem tudtam. Az első zongora tanárnőm az örök kedvencem maradt azóta is, egyébként van egy nagyon aranyos történetem vele később. És ő, tehát hogy ő egy nagy példakép volt így tanárilag is nekem, vagy ilyen szempontból, hogy oktatás. Hogy hogyan kell egy gyerekhez szólni, hogyan kell egy hangszert megszerettetni, hogyan kell zenére tanítani egy fiatal embert. És én 18 éves koromban már tanítottam. Akkor még lehetett konzisként már kis falvakban zongorát, éneket, amire éppen szükség volt. És akkor sokat kellett utazni ilyen lehetetlen helyekre, de hát ez kaland, meg élettapasztalat. Úgyhogy én így belekerültem ebbe, és én organikusan, hogy jó, hát én már tanítok. És gyakorlatilag ott elkezdődött, és a mai napig nincsenek vége.
1: Ne felejtsük el majd a történetet, mert mindenképp mondd el csak most, hogy jó. Én ne felejtsem el gyorsan ezt, mert ez annyira érdekes, a kis falvak, és hogy ott ki hogyan próbál esetleg rátalálni a saját hangjára, most függetlenül attól, hogy zongora, vagy ének, vagy bármi egyéb hangszer. Szerinted több vagy sok az elkallódó tehetség, akiket valójában felfedezhettek volna, vagy akik, hogyha megkapják azt a megfelelő odafigyelést, mint te a tanárodtól annak idején, akkor akár elindulhattak volna egy ilyen énekes pályán?
2: Nincs lehetőségük. Tehát az is csoda, hogy akkor még voltak zeneiskolák, most ilyen településekről beszélünk, hogy Encs, Forró, Szikszó, tehát ezek a mai napon nem tudok róla, hogy van-e ott zeneiskola, nagyon remélem, hogy van, lehet, hogy most utána is fogok nézni emiatt, hogy beszélgetünk erről, de hogy itt szerintem ott a vége, vagy nagyon ritka az, hogy nem ott van a vége, és ők mondjuk bejutnak Miskolcra a konziba, vagy bejutnak Miskolcra egy zeneiskolába, és ne adj Isten, vagyis adja Isten, hogy onnan még tovább akár, de nem tudok róla. Tehát, hogy akiket én ott tanítottam, a legnagyobb segítséget volt, hogy azzal nyújtottam, emlékszem, most előttem van a kisfiú, Szikszón tanítottam zongorázni, hogy hagytam őt, hogy csak üljön a hangszernél, és játszon, és kiraktuk a kottát, nem azt játszotta, de engem nem érdekelt, mert éreztem, hogy sokkal rosszabbat teszek neki, meg ennek az egésznek, hogyha én nem hagyom őt most ott a zongorával lenni. Tehát nem, nekem se az volt a lényeg, hogy ő majd eljátsza a kottából, hanem hogy kapjon ettől valamit, és úgy éreztem, hogy ezáltal kap a legtöbbet. Egyébként ott nagyon, tehát tényleg voltak tehetségek, egy példa van, aki nagyon messzire eljutott, ez a Novák Henny, őt is Szikszón tanítottam, és ő Amerikában van, és ő már akkor tudta, hogy ő színésznő akar lenni, és Amerikába ki fog menni, és meg is csinálta. De ő tényleg egy ilyen kiemelkedő valaki ilyen szempontból is. Nyilván a családból kell először eljutni a zeneiskoláig, akár a faluban, vagy a kisközségben, kisvárosban lévő zeneiskoláig, és akkor talán van lehetőség. Tehát ha már annyi figyelem van, hogy az a gyerek elmenjen zenét tanulni a helyi iskolába, akkor onnan lehet, hogy van tovább is.

Talán így s napot árnyékom rám tekint, míg borong a téli nap, kincstári sapka rajtam.

0: sztorit ne felejtsd el elmondani, mert engem érdekel, ha már pláne egy olyan szeméről szól, aki például veled ennyire szívélyes, vagy melegszívű volt.
1: Igen. Elmentem felvételizni a Zeneakadémiára, nagyon izgultam, nyilvánvalóan. És ott az első megszólalásunk az az, hogy klasszikust kell énekelni. És álltam a folyosón, és egyszer csak besétált két tanárnő, és az egyik közülük az én volt zongoratanárnőm volt, az első zongoratanárnőm. És rácsodálkoztunk egymásra, hogy ki mit keres itt.
0: Addig nem tartottátok a kapcsolatot?
1: Nagyon ritkán, nem jelentős mértékben, semmiképpen. Tehát ő sem tudta, hogy én ott leszek, és én sem, hogy ő. De hogy milyen minőségében az az érdekes, ő lett attól az évtől pont a korrepetítor a klasszikus énekeseknél, tehát én a felvételimen, a legelső megszólalásomban úgy énekeltem, hogy ő kísért engem. És utána, amikor fölvettek, akkor a klasszikus énekóráimon ő kísért engem mindig.
0: És ő mit szólt ahhoz, hogy jazzes pályára tévedtél aztán, vagy ő támogatott ebben?
1: Ugye akkor még nagyon korán volt ez, tehát én még általános iskolásként jártam hozzá zongorázni, és utána kvázi elveszítettük egymást, tehát ő nem tudta, hogy én milyen irányba mentem
0: tovább.
1: De
0: ekkor, amikor ez a...
1: De meglepődött, de pozitívan, tehát hogy igen.
0: Nem akart, ő nem mondhatta, vagy nem mondta esetleg azt, hogy jaj, ne, hát neked a klasszikus pályán van a helyed, és
1: nem, mert ő énekelni nem hallott engem klasszikus, tehát hogy ott utána nem volt köztünk kapcsolat,
0: ja, értem,
1: és nem tudhatta, hogy én mondjuk lehettem volna klasszikus énekes is.
0: Ezt követően mit tekintesz a karrierednek olyan mérföldkövének, ami mindenképpen meghatározó, mondjuk így akár a zenei fejlődésed tekintetében, ami mondjuk itt a már az egyetem után következett, és az első ilyen állomás?
1: Ez nagyon nehéz, mert összefolyik. A Grác az nagyon meghatározó volt. A Regős István nevét említettem már. Ő volt az, aki tanárként elhívott engem a tanárokból álló zenekarba. Regős István, Csuhay Barna Tibor bőgözött, Jeszenszky Gyuri dobolt, és elsős voltam. És ez egy ilyen hatalmas megtiszteltetés volt, hogy engem gondolt annak az énekesnek, akivel ő dolgozni szeretne. És például ez nagyon meghatározó volt. Utána, vagy közben én már így belekerültem zeneszerzői, alkalmazott zeneszerzői dolgokba is, rengeteg rádiójátékhoz írtam zenét, filmekhez, kis játékfilmhez, dokumentumfilmhez. Tehát jött egy ilyen irány. Ez is ilyen kvázi véletlenül alakult így. Jött egy első felkérés, amikor kiderült, hogy én tudok ilyet csinálni, mert addig nem tudtam én sem magamról ezt, és aztán így jött a következő, és jött a következő lehetőség.
0: És minden mellett pedig folyt az oktatás.
1: Igen. Igen, én tanítok magámban a mai napig. Jöttek aztán a meghívások az intézményektől, Miskolci Bartók Konziba visszahívtak, az ELTE-n tanítottam, Metropolitan Egyetemen filmrendezőknek tanítottam filmzenéhez köthető tárgyakat, az ELTE-n ugyanígy az ottani mesterszakos filmrendezőknek tanítottam sound design nevezetű tárgyat, a Kodolányira meghívtak utána jazzéneket tanítani. Tehát így szépen adtak kézről kézre.
0: És a jazzének oktatás az még téged továbbra is fel tud tölteni, vagy továbbra is fel tud villanyozni?
1: Az emberek miatt, tehát hogy engem mindig érdekel az az ember, aki bejön hozzám. És nem mindig jazzének oktatás ez, tehát hogy lehet, hogy egy zongoraúra, lehet, hogy csak mentorként felkér, hogy egy picit nézzünk rá az életére, vagy arra, hogy ő most mit tervez, tehát egy picit tervezzek vele. Van olyan, aki eljön tanácsot kérni, hogy hova menjen tanulni, tovább tanulni. Én ebbe eléggé beleástam magamat az én külföldi jó élményem miatt, pozitív élményem miatt, hogy hová érdemes menni. És volt is, hogy elkísértem tanítványomat Berlinbe felvételizni, mert éppen ráértem. Még nagyon szerettem őt, meg szeretem őt a mai napig, úgyhogy elkísértem felvételizni. Ez is egy elég vicces történet, mert lehet, hogy nem ment volna be, ha nem vagyok ott. Ugyanis elhúzódott nagyon a felvételi, és este 9 órakor még ültünk az udvaron, és vártuk, hogy az elméletre bemenjenek. És mondta, hogy hú, ő már most nagyon elfáradt. És mondtam, hogy értem, de ezt még meg kell csinálni. És bement és megcsinálta, és 18 évesen fölvették Berlinbe, ahova szerintem nem tudom, hogy járt-e előtte magyar hallgató jazzénekes. Szóval örülök, hogy belöktem az ajtón.

0: Ez itt továbbra is a Jazz Portré és Kazai Ágival beszélgetünk. Előbb említetted a sound design, film, egyéb ilyen dolgokat. Amúgy van is ilyen filmes érdeklődésed, ha ez most a film készítésnek nyilván egy szegmense csak, de úgy összefoglalóan?
1: Igen, nagyon szeretem a filmeket. Nagyon inspiráló, nekem sokkal inspirálóbb mondjuk egy könyvet elolvasni, vagy egy filmet megnézni, mint még egy zenét meghallgatni. Tehát amikor mondjuk meg akarok pihenni, akkor nekem a pihenés az egy könyv, vagy egy film. Elmenni egy moziba.
0: És van olyan élményed, hogy egy film hasonlót vált ki belőled érzelmileg, akár pszichológiailag, vagy egy picit így szellemileg is, mint egy olyan zene, ami improvizációra épül, és emiatt egy picit megfoghatatlan? Tehát, hogy mondjuk válasszuk szét akkor mondjuk a tömegekhez szóló populárisabb zenét, és akár mondjuk ugyanígy ennek párhuzamaként a tömegfilmeket, és akkor nyilván vannak olyan filmek, amik játszanak azért a formával, vagy akár lehet pont a zenei világuk miatt. A kettő között van párhuzam, vagy most nagyon tévútra?
1: Nem, egyáltalán nem. Nagyon is van párhuzam. Kattog az agyam, azt látod rajta még.
0: Hogy kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ez a művészfilm lehet ennek a megfelelője?
1: Igen, ez
0: mondjuk
1: egy
0: a
1: olyan...
0: jazzben egy picit az improvizáció. Tehát ami elgondolkoztatja az embert, nem feltétlenül a kényelemről szól, vagy a pusztán a szórakoztatásról, hanem egy picit ilyen zsigeribb dolgokat vált
1: igen,
0: ki.
1: Igen, hogy fájjon. Igen.
0: Igen.
1: Igen, ez művészfilmnek szokták hívni, hát így hívjuk, így érti talán mindenki a leginkább. Van párhuzam. Igen, tehát az is olyan szálakat mozgat meg, mint mondjuk egy jó zene, és ez nem feltétlenül csak jazz lehet az a jó zene, de igen, tehát hogy ott az érzelmekre erősen hat egy jól megrendezett film, egy jól összerakott szereplőgárda, egy jól megírt filmzene, amit a legjobb az, hogyha a hallgató nem veszi észre. Tehát annak úgy kell dolgoznia a háttérben, hogy te nem tudod, hogy ott volt-e egyáltalán zene. És én sem mindig tudom, pedig csináltam ilyet, meg nyilván jobban figyelek erre, mint az átlag néző, hallgató, de az a jó, ha nem veszük észre.
0: Mit vált ki belőled, amikor azt mondják, hogy a jazz réteg műfaj?
1: Egyetértek vele. Sajnálom, hogy így van. Örülnék, hogyha szélesebb körben lenne népszerű, de abszolút így van.
0: De úgy legyen szélesebb körben népszerű, hogy a jazz határait kellene tágítani, vagy egész egyszerűen több embert kéne rávenni, hogy ezt a bizonyos jazzt hallgassa.
1: Több embert kellene rávenni, igen. Jót tenne nekik, nem ártana meg nekik.
0: Már az embereknek.
1: Az embereknek.
0: Igen, de sokan mégis, mint hogyha arra az útra tévedtek volna, hogy a jazzt kell akkor egy kicsit úgy átmasszírozni, vagy különböző más műfajokkal összegyúrni, hogy ezáltal legyen népszerű. Én ezzel nem értek egyet.
1: De gyúrják is, tehát hogy ilyen
0: gyúrják
1: is van.
0: Gyúrják is, csak nem biztos, hogy ez a jó irány.
1: Meg nem csak ez, tehát hogy ha be akarunk vonzani közönséget, be lehet, tehát van olyan koncert, amit még a jazz határain belül van, viszont populáris, és akkor menjenek oda. És hát, ha eljönnek majd egy vadabra is, vagy egy kicsit a komfortzónájukon kívül esőre is, azért, mert volt egy jó élményük.
0: De ez reális elgondolás szerinted, hogy a könnyebbtől majd elindulnak a nehezebb felé?
1: Remélem, nem tudom.
0: Ha már filmeket felosztuk, szerintem nem reális.
1: De nekem az is öröm, hogyha bemennek egy populárisabb jazz koncertre, vagy egyáltalán, ha koncertre elmennek, ha már itt tartunk.

0: Ez a Jazz Portré, Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Téged hol lehet most hallani énekesként?
2: Engem most nem lehet hallani énekesként.
1: Most a rádióban lehet hallani.
2: Most lehet hallani, beszélni.
1: De hogy milyen formációk, igen, amik most mozognak az életedben?
2: Van a férjemmel egy közös duónk, ami egy gitár és két ének duó. És mi azt csináljuk, ez is egy picit eltávolodik a jazztől, de mondjuk van benne improvizáció. Tehát nekünk az a fő koncepciónk, hogy magyar költők verseinek a műfordítók által angolra fordított verseit használjuk dalszövegként, és így írunk dalokat belőlük, és ez azért jött ez az ötlet, mert az én férjem külföldi, és így tudtuk eljuttatni, vagy így tudjuk eljuttatni ezeket a gyönyörű magyar verseket külföldi közönség elé is.
1: És egyéb olyan dolog, ami neked más forma, amire jelenleg vágysz, vagy amiben esetleg majd a közeljövőben hallhat a közönség?
2: Most készülünk felvenni új anyagot a férjemmel, ezzel a duóval, és éppen most gondolkozunk azon, hogy kik legyenek még partnereink ebben, tehát hogy ne csak duóként legyen erről felvétel, hanem kvartetté bővülve. És a Szőke Szabolcs neve merült fel, aki Gadulkán is egyéb nagyon izgalmas hangszereken játszik, illetve Szalai Péter ütő hangszeres, őket szeretnénk meghívni.
1: Sokszor a magyar költemények miatt egy társulnak, vagy párosulnak mondjuk a magyar népzenei hagyományokhoz, vagy ez ebből teljesen nincs benne?
2: Nincs benne direkt. De mivel én is abból jövök, én is népzenén nevelkedtem, tehát a hatásai benne vannak, akár amikor improvizálok ezekre a zenékre, mert hogy improvizálok is, de ha mondjuk be kell kategorizálni, akkor a világzene a legtalálóbb, már csak az említett partnerek miatt is. Ugye a Szalai Péter Indiában tanult a Ravi Shankar szárnyai alatt, tehát hogy ennél jobb mester nem lehet, vagy ennél inkább világzenei partnert nem is lehetne behívni, mint ő, és a Szabolcs is. Ott is erősek a népzenei gyökerek, de ott, tehát ő is improvizál, hangszereket készít, tehát ő is egy ilyen külön világ, Szabi.

0: rendszeresen tartok workshopokat a Marci Bányi Téri Művelődési Házban, és nyáron pedig a különböző fesztiválokon, a Kapolcson is voltam most, és leszek jövőre is a második kerület szárnyai alól kibújva, vagy az alá bebújva. Tehát ott is lehet engem hallani énekelni, mert nyilván ezeken a workshopokon én is megnyilvánulok, vagy mutatok dolgokat. Kicsit ilyen mesterkurzus szerűen is működik ez, tehát a résztvevők hozhatnak dalokat, akár sajátot is, amivel dolgozunk ott a helyszínen. Közönség előtt, tehát ebben az a különleges, hogy amikor mondjuk valaki elmegy egy órára, akkor ott ő van és a tanár. De amikor eljön egy workshopra, akkor abban van egy kicsi kockázat, vagy egy kis adrenalin emelkedés, amiatt, hogy közönség előtt dolgozunk. Kinyitjuk ezt a zárt ajtót, vagy ezt az intim közeget, amiben egy tanár és egy diák van együtt, vagy egy hallgató, mondjuk egy egyetemen.
1: Kik jöhetnek el erre a workshopra, és kik kereshetnek meg, mint magánoktató?
0: Bárki. Tényleg bárki.
1: Tehát kortól, nemtől,
0: zenei előképzettségtől függetlenül, így van. Nyilván azok jönnek, vagy azok találják meg inkább ezeket a lehetőségeket, akik egyébként is foglalkoznak ezzel, írnak dalt, vagy szeretnének fejlődni, vagy szeretnének menni felvételizni valahová. De igen, tehát hogy a kiírásban meg lehet találni ezt a Marci Bányi honlapján, ott is van, hogy zenei előképzettség nem szükséges.
1: Mégis azt gondolom, hogy van, aki kicsit önismereti jelleggel is megy el egyének oktatóhoz. Azt inkább mondjuk egy páros óraként tudom elképzelni, tehát nem a közönség előtti workshop tematikában, mert ezen keresztül valahogy úgy tényleg felszabadulhat az ember.
0: A lelki része az nagyon fontos. Az a bizalom, ami miatt az a tanítvány majd mer előttem énekelni, vagy elfogadja az instrukcióimat, vagy nem fogadja el, olyan is volt. Olyan is volt, hogy a vezérigazgató eljött pont ezért, amit említesz, mert ki kellett állni a emberek elé, és úgy érezte, hogy ha ő mer énekelni egy profi előtt kettesben, akkor a saját szakmájában, ami ez nagyon jól ért, sokkal inkább ki fog merni állni az emberei elé. Beszélni arról, amihez ért. És beénekelt előtte. Tehát konkrétan emlékszem, hogy mesélte, hogy a backstage-ben mielőtt a nagy előadását megtartotta, beénekelt az én gyakorlataimmal. De erre is jó lehet. Most nagyon sűrű minden, elkezdtem tanítani a Zeneakadémián szeptembertől, illetve van egy új intézmény, ami tavaly szeptemberben indult, a Póka Egon Művészeti Akadémia, a Hajógyári szigeten van az épületünk, és ott is. És ez a két munkahely, plusz a magántanítványok, az most elég ahhoz, hogy... Tehát elég egy hetet megterveznem, vagy két hetet előre ahhoz, hogy boldog legyek vele, és addig látok előre körülbelül.
1: Nagyon jó volt beszélgetni, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: A Jazz Portré mai adásának vendége Kazai Ági jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Eszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően Luisa Zahn koncertje hallható.
2: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter már többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezve Sulyog Tamást. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, a Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére biztattak. Az iráni külügyminiszter bírálta az Egyesült Államokat, amiért újabb szankciókat vezetett be iráni pénzügyi intézmények ellen, megsértve a két ország júniusi megállapodását. Abbas Araghchi szerint Teherán betartotta a szavát és közölte, a vállalt kötelezettségeknek csak mindkét ország részéről van értelme. Az amerikai lépés azután történt, hogy Donald Trump elnök semmisnek nyilvánította a tűzszünetet, miután Washingtont és Teheránt vádolja a konfliktus újbóli eszkalációjával. Ma van a Srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapja. 1995. július 11-én a boszniai szerberők Srebrenica környékén 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Szerbia elismeri, hogy borzasztó bűncselekményeket követtek el, de álláspontjuk szerint azokat nem lehet népirtásnak minősíteni. Heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széldökésekkel lecsapott Japán déli részére a Bavi tájfun. A hatóságok áradásokra és földcsusszamlásokra figyelmeztetnek. Tajvan északi részén 14 000 embert evakuáltak. A vihar a hétvégén a kínai Wenzhou térségét is elérheti, ahol 700 000 embernek kell elhagynia otthonát. Az időjárásról. Itthon napos gomoly felhős az idő, legfeljebb északkeleten és délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű. Délmúlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően Luisa Zahn koncertje hallható.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz hangjai.
1: Sose akartam úgy játszani, főleg saját zenekarban emberekkel, hogy valaki így lejátsza a bulit. Tudom, nyilván hát mindenki ezt szeretné, de ahhoz tenni is kell igazából. Ezt a legnehezebb szerintem zenekarvezetőként, hogy valahogy azt az akarást, vagy azt a szeretetet, azt valahogy a többiekből is kicsiholni.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

A Lilli Információ a Szakcsi Rádió küldbeadalott felhívásának egyik győztese. Dreaming Awake című dalok most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően Luisa Zahn koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Olyan lemezt csinálok, amikor fölhív a Gőz Laci, mondjuk, hogy figyelj Viktor, ezt kéne csinálni, akkor csinálok egy olyat. Vagy most van egy lehetőség, hogy a Fonóba kiadjunk egy lemezt, akkor azt csinálom. Vagy, tehát, hogy ugyanígy nem olvasok könyvet, ugyanígy nem keresek semmit. A dolgok jönnek velem szemben, és ezeket próbálom megérteni, és próbálom a helyzeteket beteljesíteni. És szerintem ez nagyon jó, mert hát nem érzek egy megerőszakolást a gondolat menetemben, és szerintem ez egy nagyon jó, hogy én ezt akarom, meg ezt akarom beteljesíteni, meg ez fog jönni, és ez lesz az elkövetkező 20 évben. Akkor megkérdezik, és hogy látod magadat, hogy 20 év múlva hol leszel? Fogalmam sincs. Van egy olyan mondatom, amit én magamnak ilyen mantraként szoktam mondani, hogy adja a felső, hogy az legyek, aki lehetnék.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prímadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően Luisa Zahn koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Sulyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Sulyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. A miniszterelnök előzőleg arról írt közösségi oldalán, hogy az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, és Sulyog Tamásnak 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten, a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet, a légicsapásokban 11-en sebesültek meg, közölte Volodimir Zelenszky elnök. Az ukrán fővárosban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is. A helyi hatóságok szerint 6-an sebesültek meg. Véget ért a Tusz dráma Berlinben. Kiszabadították azt a nőt, akit este egy szupermarketben ejtett foglyul egy férfi. Záráskor egy késsel támadt rá a 22 éves alkalmazottra. A többi dolgozónak sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közölte, hogy a tettest elfogták, de még nem tudni, mi volt az indítéka. A TUSZ tárgyalás alatt több olyan nehezen értelmezhető követeléssel állt elő, amelyek arra utalnak, hogy nem tervezte meg előre a támadást. A közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából utcabált rendez ma a francia intézet. A látogatók különböző fajátékokat próbálhatnak ki, valamint megismerhetik a frankofon, Afrika ütő hangszereit, ritmusait, táncait. Az esti koncerteken több stílust ötvöző zenekarok lépnek fel, a zenei programok mellett gasztronómiai élmény is várja az érdeklődőket, akik a többi között olvadt sajtos szendvicseket, különleges pizzákat, valamint italokat, fagylaltot kóstolhatnak. Napos, gomoly felhős az idő, de a zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki Ózd, Szerencs, Sárospatak környékén és az ország déli, délkeleti részén. Holnap is hasonló időre számíthatunk, helyenként erős széllel. Éjszaka 12-18, napközben általában 26-31 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Village Vanguard a New York-i jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folkzenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportrén nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően Luisa Zahn koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szabados György, életem első szabad zenéje volt, amit hallottam. Az Esküvő című lemez, csodálatos zenészekkel, Vajda Sándor, Kőszeg Imre, Kati Horváth Lajos és Szabados György. Megfogott az a zene nagyon.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően Luisa Zahn koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Imádom a Manu Stringet is muzsikálni, hát ott én tehát alapból brácsőrült vagyok. A Manusban én a kísérőgitárosokat imádom a legjobban. Sose a rázást, azért köszönöm szépen, mert Jimi Hendrixből jövök, Tibuszból jövök, hallottam már jó rázást. De a brácsázás. Úristen, az a kísérőgitározás a Manu Stringben, ez brutál 2-4-es hangsúlyozásra, vagy úgy gurul, arra úgy lehet muzsikálni, hogy az minden szólista álma.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prímadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri junior trió tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Komjáti Áron gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően Luisa Zahn koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian. Több ezeren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Az iskolakezdési támogatás első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a 3 hazai áruházban. A budaörsi egységben például az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, ami a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. Az elmúlt 2 napban szintén csak nem 300 ember tartott 2-2,5 órás munkabeszüntetést. A szakszervezet 5 pontos követeléscsomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, részének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban, mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket, összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Több mint 1.700.000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tájvánra csapott le heves esőkkel, és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. Itthon holnap is változóan felhős, napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A koppenhágai Jazz 20 Montmartre a Dán Jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően Luisa Zahn koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz Akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Köszönjük szépen a színpadon a Pénzes Máté és a Zseb nevű zenekar. Majdnem, de most fog érkezni hozzánk két csodálatos vokalista, Nagy Ági és Szabó Anna, és egy énekesünk, aki találnak a függöny mögül, és Nagy Barni fog énekelni ma este. Nagy tapsot nekik! A zenekarnak most fog megjelenni az új lemeze év elején, de néhány dal azért már található fent a mindenhol. És most az első dal az nem erről a lemezről volt, viszont most egy pár dalt fogunk játszani erről az új lemezről, méghozzá olyanokat is, amik még nem jelentek meg. De ez, amit most játszunk, ez már megjelent.

0: Köszönjük szépen.
1: Pénzes Máté mindenféle billentyűs hangszereken játszik ma este itt.
2: Erről a lemezről játszunk még egy dalt, aminek Barni írta a szövegét, és ha jól tudom, az inspirációban benne volt a nem olyan rég megszületett kisfia is. Úgyhogy ezzel a füllel tessék hallgatni.

mint akit a szél fújt, de csak kölcsön kaptalak. Akik téged küldtek,

0: Köszönjük szépen.
1: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió.
2: Azt hiszem, hogy Demjén Ferenc nevével talán már mindenki találkozott. Viszont én ezzel a dallal úgy találkoztam, hogy a Fújamodalt című lemezét hallgattam otthon, és azt gondoltam, hogy minden dalt ismerek, meg ezer éve hallgattam azt a lemezt, és mégis jött egy dal, ami újnak tűnt. Aztán persze később rájöttem, hogy biztosan hallottam már, de akkor nagyon megfogott, és valószínűleg sok évvel ezelőtt meg még nem annyira, és akkor úgy döntöttem, hogy megmutatom a zenekarnak, akik nyilván ismerték, hogy mi lenne, ha eljátszanánk így együtt. És gyakorlatilag nem is nagyon nyúltunk hozzá egy icipicit, vagy még annyit se. És akkor, és megszólalt, és megszerettük, és feltettük a lemezre, úgyhogy most ez következik.

0: Thanks.
1: Következő dal az pedig egy történetnek a része. A B oldalon majd, mert hogy lesz vinil is a lemezből, ezért lesz B oldal is. A B oldalon lesz egy kis összefüggő sztori, 3-4 dal fogja alkotni, vagy talán 5. És hát most nem játsszuk el mindet, úgyhogy most így bele a közepébe, a történet közepéből hoztuk el az egyik dalt, ami egy búcsú igazából a szerettünktől, szerelmünktől. Kicsit szomorkás, de ott majd minden jóra fordul a lemezen. Csak meg kell hallgatni.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönöm.
2: És jön most egy olyan dal, ami egy ilyen furcsa, vicces esetről szól, ami a kicsit az emberi rossz indulatra utal. Volt egy ilyen sztori, hogy egy ismert ember össze-vissza parkolgatott a városba, és ebből akkora nagy hír volt, hogy kicsit meglepett, amikor reggel ezt minden oldalon láttam, olvastam, és mint egy legfontosabb hírt tették ki, hogy na valaki elkapta, hogy hú, rossz helyen parkol, ami persze nem jó, mindenkinek jó helyen kell parkolni, nem tilosba, de azért rossz indulatúnak sem kell talán lenni, vagy gonosznak, úgyhogy erről született egy ilyen kis vicces dal, hová parkolt Kern András.

Igazából ez a Zseb nevű formáció, ez a tavaly előtt, vagy 2023-ban állt össze, ha jól emlékszem, egy jeles esemény miatt, ugyanis az LGT-nek a Boom című lemeze abban az évben volt 50 éves, és azt találtuk ki, hogy ezt az egész lemezt átdolgozzuk, újraértelmezzük, és fel is vesszük, ehhez kaptunk engedélyt Presser Gábortól például, és mi nagyon megszerettük ezt a lemezt, úgyhogy mint már hallatszott, még mindig játszunk róla dalokat, de volt egy furcsa szituáció, mert hogy sokan azt hitték, hogy mi egy LGT tribute zenekar vagyunk, vagy egy LGT feldolgozás zenekar, és akkor ezt valahogy meg kellett magyarázni, és ezt legjobban úgy lehetett megmagyarázni, hogy írtunk saját dalokat. De közben előtte is voltak saját dalok, csak azokban meg nem volt ének, szóval azokat meg, hát nyilván még inkább egyfajta rétegzenének számított. Szóval egy keresztbe kasul jövünk, megyünk a mindenféle irányok között, de talán most már ezzel az új készülő lemezzel így, és egy fix formációval meg tudjuk magyarázni, hogy ez egy létező dolog. Nem vagyunk LGT tribute zenekar, de nagyon szeretjük az LGT-t, és még mindig játsszuk azokat a dalokat, úgyhogy most egy olyan dal következik, ami egy ikonikus LGT dal, viszont nem ikonikus módon lesz előadva, ugyanis nem hagyományos éneklés lesz benne, ugyanis hát Somló Tamás és hasonló nevek után énekelni azért az nagy kihívás. Viszont van egy nagyon érdekes hangszer, amit vocodernek hívnak, és azért a zenei világirodalomban elég sokan használták elég érdekes zenékben. Úgyhogy most megpróbáljuk ezt a dalt úgy eljátszani, hogy én fogom vocoderrel hát szinte énekelni, vagy majdnem. Vocoderezni. Ringasd el magad!

akkor zárásképpen még egy LGT számot játszunk. Nyilván ugyanerről a lemezről, a Boomról, arról is a legutolsót, itt is a legutolsó, úgyhogy tökéletes választás. Miénk itt a tér?

0: Egy dolog kimaradt. Szabó Anna. Nagy Ágnes. Kis Péter. Heilig Tamás. Ferenc László. Nagy Barnabás.
1: Pénzes Máté.

0: Ez volt a Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prima díjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoárt dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Közreműködik Zana Zoltán, Balázs József és Balázs Elemér, valamint Csipos Gyula, Hernyák Marcell, Kapuzsi Kálmán és Kalmár Zoltán.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen, Talmáz Zoltán doboknál.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Lakatos Pecek Krisztián Kvartett és a Debreceni Jazz Együttes koncertjét hallották. Közreműködött Zana Zoltán, Balázs József és Balázs Elemér, valamint Sipos Gyula, Hernyák Marcell, Kapusi Kálmán és Kalmár Zoltán. A felvételek a debreceni Nagy Erdő klub színpadán készültek 2024. augusztus 9-én.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében
2: Louisa Zahn koncertje hallható. Közreműködik Gyárfás István és Berkes Balázs.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon szépen köszönjük!

0: Ez a Jazz Koncertek a Szokcsi Rádióban.
1: Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Berkes Balázs, Gyárfás István,

Gyertes István, Berkes Balázs és Louise Adán. Nagyon szépen köszönjük!

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: Luisa Sun koncertjét hallották. Közreműködött Gyárfás István és Berkes Balázs. A felvétel a Zsámbé Kirom templomnál készült 2011. július 1-én.
2: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hiány, ki tanúskodna erről? Talán ti? Én a koboldmakik apja és nagyapja, aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek, mégis egész.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.